0: egy ünszöntén vagy a szamba.
1: Uno sto, un bato corinando a tagarnos a pinza.